Ma 2026. október második a péntek, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járt magyar návódását, hol ott jek, ami holdon és az interneten és hogy van a honlapunk, kiártimagyar.com. A mai adásunkban híreket követően az érdekességek a nagyvilágból című műsor hallható.

Hírek. Güler honvédelmi miniszter találkozott az azerbajdzsáni és georgiai kollégaival. A Türkiye-Azerbajdzsán-Georgia háromoldalú védelmi miniszteri találkozóját Azerbajdzsán Susa városában tartják. Yaşar Güler török honvédelmi miniszter találkozott Irakli Csikovanyi georgiai miniszterelnök és Elegben védelmi miniszterrel, valamint Zakir Hasanov azerbajdzsáni védelmi miniszterrel, tábornokkal. A honvédelmi minisztérium közleménye szerint a következőket közölték. A Türkiye-Azerbajdzsán-Georgia háromoldalú védelmi miniszteri találkozóját ma Azerbajdzsán Susa városában tartják. A háromoldalú találkozót megelőzően Yaşar Güler honvédelmi miniszter kétoldalú megbeszéléseket folytatott Irakli Csikovanyi georgiai miniszterelnök helyetteselegben védelmi miniszterrel, valamint Zakir Hasanov azerbajdzsáni védelmi miniszterrel, tábornokkal. Az USA 24,4 milliárd dolláros szerződést kötött a Wright Hennonnal a rakétagyártás felgyorsítására. Az amerikai haditengerészet közlése szerint a szerződés célja az SM-6 rakéták stabil és megbízható ellátásának biztosítása, amelyek képesek mind támadó csapások végrehajtására, mind rakétavédelmi feladatok ellátására. A Pentagon bejelentette, hogy 24,4 milliárd dolláros szerződést kötött a Raytheonnal az SM-6-os rakéták gyártásának felgyorsítására, miközben Washington az Iránnal vívott háború során elhasznált lőszerkészletek pótlására törekszik. A Pentagon csütörtöki közleménye szerint ez az 5 évre szóló szerződés, amely 2 évre szóló opciós évet is tartalmaz, gyorsabb gyártást fog eredményezni. A közlemény hozzáfűzte, hogy a szerződés hosszú távú és kiszámítható keretet biztosít a védelmi iparnak, amely szükséges a munkaerő kapacitás bővítéséhez és a kritikus ellátási láncok erősítéséhez. Donald Trump, amerikai elnök pedig elhárította azokat a kérdéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Irán elleni háborúban lőszert vesztettek. A Védelmi Minisztérium felügyelője azonban múlt hónapban

0: Azt közölte, a Holdos eposzi harag elnevezés a hadművelet során felmerült kiadások stratégiai készlethiányhoz vezettek, és feltárták az ipari bázis szűk kereszt metszeteit a lőszerek patlásában. Annak ellenére a Holdos amerikai-izraeli támadás indítása óta már több mint 7 hónap telt el, Teherán továbbra is fenntartja ellenőrzését a Hormuz szoros felett, Washington pedig fenntartja az iráni kötők elleni tengeri blokádot. A Pentagon felügyelője által készített az áprilistól júniusig terjedő időszakot lefedő szeptemberi keltezésű jelentés rámutatott arra, hogy a hadműveletek során felhasznált lőszerkészletek stratégiai hiányokat okoztak, és rávilágított a védelmi ipari bázis készletpótlási kapacitásában meglévő szűk kereszt messzetekre. A Pentagon bejelentette, hogy a jövőbeli esetleges helyzetekre való gyors reagálás érdekében javítani igyekszik a beszerzési folyamatokat és kritikus anyag, valamint lőszerkészleteket próbál felhalmozni.
1: OTRT Türkiye Hangya Radyójának hír műsorát hallják.
0: Ünal Üstel, az iszaktübs török miniszterelnök reagált Hristo Dulidis és Dendias nyilatkozatára. A török katonák jelenléte a szigeten elengedhetetlen. Ünal Üstel, az iszaktübs török köztársaság miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a szigeten Türkiye hatékony és tényleges garanciája, valamint a török katonai jelenlét elengedhetetlen. Az iszaktübs török köztársaság miniszterelnöki hivatalának írásbeli közleménye szerint Üstel rámutatott, hogy Nikolosz Hristodulidis, a díl típus görög vezető október 1. alkalmából tett nyilatkozatai, és Nikosz Dendias görög védelminiszter ugyanezen a napon küldött üzenetei ismét rávilágítottak a görög típusú görög fél típus kérdéshez való hozzáállására. Üstel emlékeztetett arra, hogy az 1960-as függetlenné válás a típusú görög és török nép politikai partnerségén alapult, és hogy a típusú török népet fegyveres erővel kizárták az 1960-as partnerségi államból. Elfogadhatatlan, hogy azok, akik fegyverrel rekesztették ki a típusú török népet, ma egoldalában magukénak követeljék az állam megalapítását, és történelmi leckét akarjanak adni a típusi török népnek. Több száz illegális izraeli telepes rohamozta meg az Al-Aqsa mecsetet. Körülbelül 800 illegális izraeli telepes rohamozta meg az Al-Aqsa mecsetet, ha megszállt került Jeruzsálemben Izrael rendőri kíséret mellett. A behatolás egybeesett a zsidó Sukkot ünneppel. Eközben több száz telepes is behatolt József sírjába, megszállt Cisjordániában, erős izraeli katonai kíséret mellett, miután a jelentések szerint a katonai erők kiürítették a közeli palesztin otthonokat, és mesterlövészeket telepítettek a háztetőkre. Az USA további 9000 katonát küldt a Közel-Keletre, az Iránnal fennálló feszültség közepette. Az amerikai hadsereg körülbelül 9000 katonát küldt a Közel-Keletre, így október végére akár 3 repülőgép hordozó is érkezhet a régióba. A csapat telepítés azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a novemberi félidős választások után további támadások várhatók Irán ellen. Trump elutasította Teherán legutóbbi tűzszüneti javaslatát, és mondván az nem elég jó. Szervezett muszlimellenes támadásokra figyelmeztet a litván elnök. Gitan Nauszeda, litván elnök arra figyelmeztetett, hogy a közelmúltbeli provokatív muszlimellenes támadások nem elszigetett cselekmények, hanem egy összehangolt kampány részei lehetnek. Nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Vilniusban nyilvánosan elégették a Korán egy példányát, valamint egy mecset

előtt disznófejjel tartottak tiltakozást, amikor muszlimok imád tartottak. Mindkét eset kapcsán nyomozás indult. Nauseda a békés együttélésre szólított fel. Az iránbarát rekimiliciák elutasítják a kormány által szabott leszerelési határidőt. Az iránbarát rekimiliciák az Egyesült Államok vezette koalíció kivonulását követően megtagadták a fegyverek letételét, kijelentve, hogy semmilyen ütemterv vagy megállapodás nem köti őket. Ellenállás akkor indult, amikor Rozik Rakim miniszterelnök 2027. júniusára tűzte ki az új leszerelési határidőt, hangsúlyozva, hogy a háborúról és a békéről szóló döntéseket az állam hozza. Eközben Irán történelmi győzelemként üdvözölte az amerikai kivonulást, és felszólította az amerikai csapatokat, hogy hagyják el a Közel-Keletet. Az Izrael által fogvatartott palesztin orvost jelölték az Európai Parlament diára. Hussam Abi Sofia doktort, a gázai Kamal Rodwan kórház fogvatartott igazgatóját jelölték az Európai Parlament 2026-os gondolatszabadságért járó Szaharov diára. A palesztin gyermekorvost 2024. december óta tartják fogva izraeli őrizetben, vádemelés és tárgyalás nélkül. Izrael azt állítja, hogy kapcsolatban áll a Hamasszal, amit a családja és az ügyvédei tagadnak. Az emberi jogi díjnyertesít a tervek szerint október 22-én választják ki.

Kedves hallgatóink, zenével folytatódik a Tierti Magyar Nevű Adása Szonár Örgya hangjából hallják a következő dalt.

Hippokratész alkalmazta, Avicenna a könyvében írt róla, míg ma is sokan fordulnak ehhez a módszerhez. Egy 4000 éves gyógykezelési módszer, a köpőzés. Azonban mi történik, ha hozzá nem értő kezek végzik el? Akkor a gyógyulás helyett akár súlyos egészségügyi problémák is felléphetnek. Azonban mire és hogyan is kell odafigyelni? Nézzük meg együtt! Az utóbbi években az emberek egyre gyakrabban fordulnak különböző az egészséget támogató módszerekhez. Ennek a részeként a hagyományos és kiegészítő orvoslás alkalmazásai, vagyis a getát, holnapra egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az akupunktúrától a pioceterápián át az aromaterápiáig, valamint az ózonkezelésük számos módszert magába foglaló getát, nem csak a testi egészség, hanem a lelki, illetve az általános életviteli egyensúly támogatására is kínál megoldásokat. E módszerek egyike a köpőzés. Ma közelebbről is megvizsgáljuk ezt az utóbbi időben ismét népszerűvé vált módszert. Annak érdekében, hogy professzionális rálátást kapjunk a témára, docens Süleyman Erszoly, a Török Egészségtudományi Egyetem Umránia Oktató és Kutatókórházának, Családorvosi Klinikájának oktatási felelősével készítettünk interjút. A törökül hajcsamatként ismert véres köpőzés körülbelül 4000 éves múltra tekint vissza. Hihetetlen, nem igaz? Erszoly a köpőzés kapcsán elmondta az orvostudomány atya Hippokratész, valamint az ókori római orvos Galénosz is széles körben alkalmazta a saját gyakorlatában. Avicenna pedig híres művében, az orvostudomány kánonjában rendkívül részletesen foglalkozott a hajcsamattal. Régebben üvegpoharakkal végezték ezt az eljárást, napjainkban azonban egyszer használatos köpőket alkalmaznak. Azonban hogyan is történik pontosan? Erszoly lépésről lépésre elmagyarázta nekünk. Először is egy vákumot hozunk létre a bőr felületén, ennek hatására a bőr kidomborodik. Ha ennél a pontnál megállunk, azt száraz köpőzésnek nevezzük. Ha azonban bemetést ejtünk azon a területen, vagyis szikében nagyon apró vágásokat végzünk, és vért is veszünk, akkor egy második vákumkezelést alkalmazunk. Ezt nedves köpőzésnek, vagy közismert néven hajcsamatnak nevezzük. A köpőterápiát egy képzett szakembernek kell elvégeznie. Erszoly figyelmeztetése ezzel kapcsolatban egyértelmű. Türkiyében a hagyományos és kiegészítő orvoslási alkalmazásokat kizárólag orvosi egyetemet végzett orvosok végezhetik. Ráadásul önmagában az sem elegendő, ha valaki orvos. Az adott getet alkalmazással kapcsolatban a Török Egészségügyi Minisztérium által akkreditált képzési központokban kell megfelelő képzésben részt venni. Erszoly továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy sebészeti beavatkozás. A higiénia rendkívül fontos, valamint az is nagyon fontos, hogy hozzáértő kezek végezzék. Mindenképpen olyan központokhoz forduljanak, ahol a kezelést az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott és megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező orvos végzi. Ez bármelyik országra vonatkozik. Most nézzük meg, milyen egészségügyi problémák esetében

0: Miben lehet hasznos a köpölyterápia? A legjelentősebb hatása a fájdalom kezelésében figyelhető meg. Elszoki hangsúlyozta, különösen hatékony lehet a krónikus fejfájást és a migrén esetében. A mai orvostudományban előfordul, hogy a betegek a meglévő kezelésekkel nem érnek el eredményt. Ezeket a betegeket 3, néha pedig 8-10 kezelés során olyan remissziós időszakba tudják juttatni, amikor hosszú ideig fájdalommentesek és javul az életminőségük. A nyak, hát és derékfájás szintén azon területek közé tartozik, ahol a köpölyterápia hatékony lehet. A köpölyterápia azonban nem csak a fájdalmak kezelésére szolgál. Bizonyos krónikus betegségek esetében is támogató szerepet tölthet be. Erszoly a következő információt osztotta meg velünk. A szakirodalomban található tanulmányok a magas vérnyomás és a magas koleszterin szint esetében történő alkalmazásáról is szó esik. Sőt, korbetegeknél is megfigyelték, hogy a meglévő gyógyszeres kezelés kiegészítéseként alkalmazott köpölyterápia kedvezően járulhat hozzá a vércukorszint szabályozásához. Összességében tehát ez a 4000 éves ősi módszer megfelelő alkalmazás esetén erős kiegészítő támogatást nyújthat a modern orvoslás mellett, azonban egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Mindenekelőtt forduljunk szakorvoshoz, és mindenképpen tanúsítvánnyal rendelkező központot válasszunk. Ön kipróbálná a hazsamátot? Ha már kipróbálta, írja meg nekünk, hogy milyen volt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
8: Инџан кара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның Тети Радио Фи.
5: Е Дай Туркия.
3: Аңлаватканала Туркия Оваза Радио Са.
4: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Gider Radio Murija Turkije.
7: Ini Adela Radio Suara Turkije.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkije.
10: Este Radio Voz de Turkije.
0: Kochira wa Turkije no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkije.
18: Efirde Turkije ovoz radio sa.
6: It Turkije hangia radio ya. Ovde Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.